0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti hírmagazinunkban először a magyar szerkesztőségünkről lesz szó. Mától ugyanis két újabb gyakornok érkezett hozzánk, rövidesen velük ismerkedhetnek meg. Ezt követően szó lesz a Donauinsel Fest jövőjéről, valamint a ma esti színes kultúránk adásunkból is készültem Önöknek egy részlettel. Tartsanak velem, azonnal kezdünk! Múlt héten már megismerkedhettek egyik gyakornokunkkal, Buder Bertával, de mától újabb két taggal bővült szerkesztőségünk a nyári időszakban, így már három gyakornok csatlakozott hozzánk. Makó Sávói Soma Vitéz és Knocer Liza egy hónapos feriálpraktikum keretében lesz része szerkesztőségünknek július folyamán. Napközben beszélgettem velük.
2: Halló, én vagyok a Liza, és én a Hack Mattersburgból jöttem. Lakok Krenzdorfba, és azért jöttem ide, mert én szeretek kommunikálni, és emberekkel dolgozni, és így ki akartam próbálni, és megnézni, hogy milyen itt. És ez most jó így.
1: Mert hogy most egy hónapot leszel itt a magyar szerkesztőségben, miért pont ide jelentkeztél?
2: Mert azt hittem, hogy itt jobb a dolgok, amit tudok tanulni, mert ugye ez itt egy nagyobb cég, és így jobban tudnak mutatni dolgokat, mintha inkább egy kicsiben mennék, és így azt hittem, hogy lehetséges, hogy felvesznek, és itt vagyok hát most.
1: De neked az iskola miatt kellett jönni, vagy csak saját magad érdeklődsz ez iránt?
2: Egyébként mind a kettő, úgyhogy egyébként úgy volt, hogy az iskola azt mondta, hogy most kell dolgozni menni, és ki tudtuk választani, hogy hova akarunk menni, és azt hittem, hogy mivel itt vagyok a média cuccoknál, ugye akkor idejövök, és megnézem, hogy milyen, és tudok tovább tanulni, és akkor az így az iskolához is használhatom.
1: Mert a hákban pontosan mit tanulsz?
2: Ugye ez olyan, mint egy normális hák, de mivel nekem média cuccom is van, úgy tanulok network management, meg ugye audio, meg video beállítunk, és akkor még hozzá van a normális hák, a kaufmännische, és amit ugye a normális hákba tanulsz.
1: És ezt megkérdezhetem, hogy mondjuk nálatok otthon hogyan beszéltek ti magyarul?
2: Magyarul csak anyukám meg tesómmal beszélek, a apukám ugye Ausztria, de ugye ő nagyon picit ért, csak nem tudja úgy, mert mivel csak tanulgató. De csak anyukámmal beszélek volna, mert a tesóm is csak úgy valamit tud.
1: És ugye ez még csak az első napotok itt a Magyar Népcsoport szerkesztőségben, de hogy tetszik eddig?
2: Nagyon jól, sokat tanultam most, sok információt is kaptunk, nagyon interessant, úgyhogy igen, tetszik.
1: És mit vársz ettől az egy hónaptól most?
2: Csak azt várom, hogy többet tanuljak, amit most már tudok, és hogy jó legyen, hát.
3: Soma Makósávai Vitéz vagyok, a Szombathelyen élek, és most jelenleg a HBL-e Oberwaldba járok. Ott ilyen product managementet tanulok, azaz hogy lehet prezentálni, hogy lehet, mi folyik egy, mondjuk egy event előkészítés mögött, és ilyen média cuccokat is tanulunk, szóval audio és videó bearbeitunkat is tanulunk.
1: És te miért gondoltad úgy, hogy a Magyar Népcsoport szerkesztőségbe jelentkezel most egy hónapra?
3: Először is az, mert hogy magyar, és nagyon jól találtam, hogy van ilyen, létezik ilyen, és akkor úgy gondoltam, hogy ide jelentkezek. Meg amúgy is, meg ORF, szóval érdekes mind a kettő.
1: És mi érdekel egyébként téged a médiában a legjobban?
3: Az biztos, hogy a tone bearbeitunk, szóval az érdekel engem a legjobban. Amúgy a videó bearbeitunk is persze, meg a fotó bearbeitunk is.
1: És egyébként az iskolán kívül szoktál ezzel te foglalkozni?
3: Persze. Már 7 éve készítek zenét, és remélem, hogy abból meg is tudok majd valamikor élni.
1: Milyen zenét?
3: Vicces kicsiként, mert mindenféle elektronikus zenét csinálok. Így house-szal kezdtem, csináltam drum and bass-t, és technót is csináltam egy jó ideig, most meg ismét house.
1: És akkor most ezt össze szeretnéd kötni a médiával végül is?
3: Igen, ha úgy nézzük, igen.
1: És akkor ha már ennél vagyunk, akkor mit vársz te ettől az egy hónaptól?
3: Azt várom, hogy sokkal többet tanulok, meg a technikusabb dolgokat is megtanulom, meg alapból a fillerfarungot összeszedek.
1: Hát akkor sok sikert kívánok nektek a következő egy hónapra.
3: Köszönjük.
0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: A hétvége után bejelentették, hogy a Donauinselfest 2027-ben ismét visszatér, és a tervek szerint június 25 és 27 között rendezik meg. Az idei hőhullám ellenére a szervezők kitartanak a hagyományos júniusi időpont mellett. Jörg Neumeier, a bécsi SPÖ képviselője azt hangsúlyozta, hogy a 2026-os szélsőséges időjárás inkább kivételnek számított. A jövőbeli fesztiválokra készülve a szervezők kifejezetten hőség elleni intézkedésekben gondolkodnak. Több ivókutakat, könnyebben elérhető ivóvízvételezési pontokat, illetve hűsölési lehetőségeket terveznek. Ha hétfő, akkor színes kultúránk. Ma egy fiatal, feltörekvő karmester a vendégünk, aki mindössze néhány hónapja vette át a Bécsi Műszaki Egyetem szimfonikus zenekarának vezetését. Erdei Simon a Bécsi Zene és Előadó Művészeti Egyetemen szerzett karmesteri diplomát, vezényelt már a Magyar Állami Operaházban, a tiroli ünnepi játékokon Rajna Martin asszisztenseként, de vezényelte többek között a Szavária Szimfonikus Zenekart, vagy a Plovdivi Opera Zenekarát is. 2023-ban harmadik díjat nyert Portugáliában egy nemzetközi karmesterversenyen. Kolléganőm Weber Katalin beszélgetett Erdei Simonnal, most ebből a beszélgetésből készültem egy kis részlettel önöknek.
4: A zenekar az már 42 éves, 1984-ben alapult. Én nagyon friss vagyok, idén januárban nyertem meg a próbavezénylést, és márciustól kezdve próbálok velük. Igazából ugye, mint mondtam, a zenekar már azért elég régóta működik, megvan így nekik a bevett szokás, a bevett idő, amit így, a megszokott idő, amit ráfordítanak próbákra. Egy ilyen jellegű koncertet már játszottak, ha jól tudom, 2024-ben, szóval igazából a zenekar számára így a sok koncert az nem feltétlen új, én pedig igyekszek minél gyorsabban felvenni ezt a tempót.
5: Mik azok a kérdések, amit ön még szívesen feltesz egy idősebb kollégának?
4: Általában gyakorlati kérdéseket szeretek én feltenni, olyan kérdéseket, amiktől egy adott darabnak a próbálása egy kicsit egyszerűbb lesz. Tehát igyekszek úgy már kvázi a kérdéssel felkészülni arra, hogy ha majd én vezénylem, akkor én könnyen megoldhassam ezt a problémát. Valamint, hogyha van egy probléma egy darabban, ami gyakran felmerülő probléma, vagy ilyen interpretációs különbség, akkor arról is szeretem őket kérdezgetni. Nekik mi a véleményük, és hogy miért ez a véleményük erről.
5: Ugye egy-egy zenekar már úgy összeszokik, lehet, hogy évtizedeken át együtt muzsikálnak, az egy közösség is lehet. Mennyire magányos egy karmester?
4: Természetesen mindig egy ilyen úgymond kikülönített szerepe lesz a karmesternek, de én azt tapasztaltam, hogy ez annyira magányos, amennyire a karmester ezt magányosnak szeretné. Mindig van miről beszélni zenészekkel, szerintem, meg persze a szervezési csapattal is, és már sokszor tapasztaltam azt is, hogy ha mondjuk két próbája van az embernek egy nap, akkor azért úgy nem is bánja nagyon, hogyha az este az egy kicsit magányosabb. De természetesen ez is nagyon-nagyon emberfüggő, hogyha valaki szociálisabb és szeretne mindenképpen beszélgetni, akkor szerintem nincs ilyen zenekar, ahol minden zenészt úgy talál, hogy akkor ő elutasító lenne a karmesterrel szemben.
1: Erdei Simonnal készült beszélgetésünket tehát Színes Kultúránk ma esti adásában hallhatják, amely 20 óra 30 perckor kezdődik a Rádió Burgenlandon és online.
0: Időjárás.
1: Egyelőre még átvonulhat néhány elszórt zápor, estére azonban ezek többnyire elcsendesednek. Éjszaka pedig fokozatosan szakadozik a felhőzet, egyre tisztább lesz az ég. Napnyugta után a szél is gyorsan mérséklődik. A hőmérséklet a Fertőtónál 20 fokig, délen helyenként 14 fokig csökken. Holnap, vagyis kedden időnként napos, napközben kifejezetten meleg, sőt forró idő várható. Reggel és délelőtt még többnyire a napsütésé a főszerep, délutánra viszont megnövekszik a felhőzet, a nap már csak időnként bukkan elő. Nyugat felől ismét megélénkül a szél, Észak-Burgenlandban a legerősebb széllökések elérhetik a 60 km per órát. A nappali csúcshőmérséklet érezhetően emelkedik, 29 és 33 fok között alakul. És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönöm figyelmüket! Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. További szép estét és jó rádiózást kívánok!

0: színes kultúránk.
1: Új fejezet kezdődött a Bécsi Műszaki Egyetem szimfonikus zenekarának történetében. A több mint 40 éves múltra visszatekintő együttest néhány hónapja egy fiatal magyar karmester vezeti.
2: Igazából nagyon sok van, amit még nem vezényeltem, és akikkel még nem vezényeltem. Igazából mindenképpen ugye természetesen a listán vannak a Mahler szimfóniák, a listákon vannak a Bruckner szimfóniák is, minden nagyobb mű, de ennyire a karrier elején igazából minden kisebb műt is mondanék, nagyon-nagyon sok mindent vezényelnék el először.
1: Jó estét kívánok! Weber Katalin köszönti ma este a rádió hallgatóit Színes Kultúránk műsorunkban. Ma egy fiatal, feltörekvő karmester a vendégünk, aki mindössze néhány hónapja vette át a Bécsi Műszaki Egyetem szimfonikus zenekarának vezetését. Erdei Simon a Bécsi Zeneművészeti Egyetemen szerzett karmesteri diplomát, vezényelt már a Magyar Állami Operaházban, a Tiroli ünnepi játékokon Rajna Martin asszisztenseként, de vezényelte többek között a Szavária szimfonikus zenekart, vagy a Plovdivi opera zenekarát is. 2023-ban harmadik díjat nyert Portugáliában egy nemzetközi karmester versenyen. A Bécsi Műszaki Egyetem szimfonikus zenekarával júniusban egy klasszikus koncertsorozatot adtak Bécsben és Salzburgban, a nyári koncertek csúcspontját pedig augusztusban a Weinviertel egyik legnagyobb szabadtéri zenei eseménye, a Kirchstetteni Kastély Fesztivál filmzenei gálája jelenti majd. Milyen kihívások előtt is áll, mit szeretne mindenképp műsorra tűzni és vezényelni, hogy zajlanak a próbák a zenekarral, mindenről szó lesz a következő percekben.
2: A zenekar az már 42 éves, 1984-ben alapult. Én nagyon friss vagyok, idén januárban nyertem meg a próbavezénylést, és márciustól kezdve próbálok velük. Igazából ugye, mint mondtam, a zenekar már azért elég régóta működik, megvan így nekik a bevett szokás, a bevett idő, amit így, a megszokott idő, amit ráfordítanak próbákra. Egy ilyen jellegű koncertet már játszottak, ha jól tudom, 2024-ben, szóval igazából a zenekar számára így a sok koncert az nem feltétlen új, én pedig

0: igyekszek minél gyorsabban felvenni ezt a tempót.
1: Mik azok a kérdések, amit ön még szívesen feltesz egy idősebb kollégának?
0: Általában gyakorlati kérdéseket szeretek én feltenni, olyan kérdéseket, amiktől egy adott darabnak a próbálása egy kicsit egyszerűbb lesz. Tehát igyekszek úgy már kvázi a kérdéssel felkészülni arra, hogy ha majd én vezénylem, akkor én könnyen megoldhassam ezt a problémát. Valamint, hogyha van egy probléma egy darabban, ami gyakran felmerülő probléma, vagy ilyen interpretációs különbség, akkor arról is szeretem őket kérdezgetni. Nekik mi a véleményük, és hogy miért ez a véleményük erről.
1: Ugye egy-egy zenekar már úgy összeszokik, lehet, hogy évtizedeken át együtt muzsikálnak, az egy közösség is lehet. Mennyire magányos egy karmester?
0: Természetesen mindig egy ilyen úgymond kikülönített szerepe lesz a karmesternek, de én azt tapasztaltam, hogy ez annyira magányos, amennyire a karmester ezt magányosnak szeretné. Mindig van miről beszélni zenészekkel, szerintem, meg persze a szervezési csapattal is, és már sokszor tapasztaltam azt is, hogy ha mondjuk két próbája van az embernek egy nap, akkor azért úgy nem is bánja nagyon, hogyha az este az egy kicsit magányosabb. De természetesen ez is nagyon, nagyon emberfüggő, hogyha valaki szociálisabb, és szeretne mindenképpen beszélgetni, akkor szerintem nincs ilyen zenekar, ahol minden zenészt úgy talál, hogy akkor ő elutasító lenne a karmesterrel szemben.
1: Pár hónapos közös munka után a júniusi koncertsorozat már is gondolom egy kihívás volt. Ez egy klasszikus zenei esemény volt. Az augusztusi egész más lesz, egy filmzenei gála. Hogyan áll össze egy-egy koncertnek a programja, főleg ha ilyen különböző műfajokról is beszélünk?
0: Szerencsére van beleszólásom. Igazából mindig más, hogy történik ez. Próbáljuk úgy igazítani, hogy a zenekar profitáljon belőle, hogy a zenekarnak legyen elég ideje ezt a repertoárt bepróbálni. Mivel amatőr zenekarról van szó, fontos az, hogy azért mindenkinek jusson játszani való. Próbálok olyan programokat összerakni nekik, amikben mindenkinek azért van dolga, és mindenkinek olyan dolga van, amit szívesen csinál. Másrésztről pedig egy folyamatosan fejlődő zenekar, és szeretném, hogy már a mostani magas szint fölé is tudjunk menni, éppen ezért nagyon fontos a program kiválasztásban az is, hogy abból tudjunk sokat tanulni, mind a zenekar, mint pedig én is. Hát, hogyha most ugye az első programról beszélünk, ott igazából Richard Strauss-ot emelném ki. Én a Halál és megdicsőülést választottam ki így a zenekarnak, ami így első projektként egy nagyon jó kalandnak bizonyult és bizonyul. Szóval, hogyha a szívem csücskének kéne egyet választani, akkor azt választanám. És a filmzenés projektben pedig hát nagyon sok jó filmzenét játszunk, és nagyon sok izgalmas, különböző filmzenét. Talán ami a legjobban tetszik, az ez a Disney meséknek a filmzenéi. Most itt főleg talán a programból az Aladdinra gondolom.
1: Ha jól olvastam, először zongorázott, de énekelt is. Ha erről kicsit mesélni, és akkor mikor kanyarodik az ember, én ezt olyan kreatívabbnak tartom, ha valaki egy hangszert foghat a kezében, mikor dönti el valaki, hogy én pedig karmester leszek?
0: Hát mindenkinek más. Nálam viszonylag korán ez már így egy motiváció volt, hogy azért gyakorlok hangszeren, hogy majd valamikor karmester legyek. Persze nem csak erről volt szó, de igazából így választottam aztán ki a zongorát is, hogy az az a hangszer, ami egy karmesternek talán a mindennapi életben a leghasznosabb tud lenni, az egyik leghasznosabb tud lenni.
1: Volt valaki példakép?
0: Igazából konkrét karmester talán a legelején nem is tudok mondani. 6 éves korom óta járok a szüleimmel koncertekre nagyjából, és akkor még nem az tűnt fel nekem, hogy valaki, nem egy ember tűnt fel, hanem amblokk így a jelenség tűnt fel, és nagyon tetszett az, hogy valaki ott áll egy nagy zenekar élén, és onnan tudja őket vezetni. Én Budapesten születtem, és onnan igazából félig Pátyon, félig pedig Bécsben éltünk, majd a családom végül Sopronban telepedett le. Ott is nőttem föl. Mindig az volt a cél, hogy aztán Bécsben fogok tanulni, viszont még mielőtt idejöhettem volna az egyetemre, azelőtt egy éven keresztül Milánóban tanultam a konzervatóriumban zongorázni, és most már 5 éve itt élek Bécsben. Édesapám kürtművész itt Bécsben, szóval, és az ő zenekaruk játszik az egyetememnek a diplomakoncertjén, úgyhogy már ezeken a diplomakoncerteken, valamint a próbákon egész fiatal korom óta ott vagyok, és hallgatom őket, és valahogy mindig az volt az elképzelés, hogy akkor majd, amikor én is ott lehetek, akkor igyekszek majd itt tanulni, és itt továbbfejlődni.
2: Hogy tekint önmagára, mint vagy egyáltalán egy karmesterre? Egy karmester az csak egy vezető, vagy inspirálja is ugye a zenészeket, úgy magával ragadja, vagy egy jó közvetítő szerep ez a zeneszerző, és ugye a zenészek között.
0: Sokszor, hogy a kortárs és új darabokat adunk elő, akkor van még lehetőségünk a zeneszerzővel beszélni. Ilyen szempontból azért mindenképpen egy közvetítő szerepünk van. Én úgy gondolom, hogy a karmester szerepe az magától a karmestertől is függ. Vannak olyan karmesterek, akik kiváló zenei adottsággal vannak megáldva, vannak olyanok, akik nagyon jó pedagógusi és kommunikációs képességekkel. Így egybefoglal szerintem a szakma nagyon-nagyon sok mindent, és a lényeg ugye természetesen az, hogy egy koncert aztán létrejöhessen, és ott mind a közönség, mind a karmester, mind pedig a zenészek, és esetleg a zeneszerző is elégedett legyen.
2: Ön hogy szokott egy próbát vezetni? Hogy néz ki egy próba, egy felkészülés?
0: Egy próba számomra főleg az első fázisokban azokkal a zenekarokkal, akikkel jelenleg dolgozok, mindig a sok ismétlés határoz meg. Szeretem, hogyha minél gyorsabban egy érzést kapunk így a darab szempontjával, a darabbal, és azt se szabad elfelejteni, ugye, hogy a zenészek is gyakorlás közben, amikor egyedül vannak, és amikor zenekarban játszanak is, nagyon sokszor magukat korrigálják, úgy játszanak, hogy akkor a többiekkel jobban együtt legyenek, és fülelnek másokra. Szóval egy próbának az első folyamata számomra mindenképpen az, hogy én csöndben maradok viszonylag, és hagyom, hogy akkor együtt ráérezzünk a darabra.
2: Azt hiszem, ön vezényelt már több helyen is.
0: Igen, igazából egy tanuló karmesternek az útja az ilyen kurzusokon keresztül visz sokszor, és én ilyen kurzusokat jártam végig, ezen kívül volt lehetőségem otthon is szerencsére sokat profi zenekarokat vezényelni, és nagyon érdekes volt ugye nem csak a kultúrában a különbségeket így megszemlélni, hanem zenekarok között is egy-egy zenekarnak az hangulata és a munka a folyamatát így egy kicsit összehasonlítani.
2: Országonként, kultúránként ez miben mutatkozik meg ez a különbség?
0: A különbség az amúgy lehet egy nagyon emberi dolog is. Vannak olyan zenekarok, ahol mondjuk a szólamvezető brácsás az más milyen kommunikációt szeretne. Van olyan zenekar, akik nagyon szeretnek kvázi együtt dolgozni a karmesterrel. Vannak olyan zenekarok, akik viszont inkább azt igénylik, hogy akkor valami egészen útmutatót és irányadót mondjon a karmester. Találkoztam már olyan magyar zenekarral, akik azért nagyon szerettek így energikusabban játszani. Viszont ez szerintem nagyon nagyban múlik a karmesteren, hogy mennyire tudja jól megszólítani a zenekart. Mi mindenképpen azt szeretnénk, hogy mindenki, aki játszik, az temperamentumosan játszon, és próbáljon mindent beleadni. És van olyan, hogy hát az a cél, hogy ezt minél inkább elérjük, minél jobban. Mindenképpen teljesen 100%-ban tisztában kell lennünk azzal, hogy mit szeretnénk a darabból kihozni. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy maximálisan tudjuk, hogy mit szeretett volna a zeneszerző, viszont azzal igen, hogy mi meg vagyunk győződve arról, hogy mi a zeneszerző érdekeit képviseljük. Ezen kívül pedig nagyon nagyban múlik a kommunikáción, és azon az energián, amit mi megpróbálunk sugározni egy próba folyamat, vagy egy koncert alatt.
1: A Bécsi Zeneművészeti Egyetemen a karmesteri mesterképzését Mark Stringer professzor osztályában végezte. Hogy is gondol rá vissza, milyen hatással tud lenni egy professzor a hallgatóra?
0: Hát mindenképpen már a személye is egy nagy hatást gyakorol ránk. Én azért szerettem nagyon, most már mondhatom azt, hogy szerettem Mark Stringertől tanulni, mert pont most végeztem. Azért szerettem tőle tanulni, mert nem csak technikailag ügyelt arra, hogy nagyon-nagyon tiszták legyenek a mozdulataink, hanem folyamatosan elvárta tőlünk, hogy maximálisan fel legyünk készülve a darabokból, hogy mindig legyenek zenei ötleteink, és hogy mindig meg tudjuk indokolni a zenei ötleteinket.
1: Apropó ötletek, mennyire lehet kreatív egy zenész vagy egy karmester?
0: Szerintem lehet kreatív, és ez a darabtól függ, hogy éppen mennyire megengedett. Itt most a filmzene koncerttel kapcsolatban például nagyon sok darab, amit játszunk, az nem az eredeti zenekari átiratban szerepel, hanem a zeneszerzőnek a darabját, aztán egy valószínűleg egy másik zeneszerző átírta esetleg kisebb apparátusra, vagy összeillesztett zenei részeket, és éppen emiatt amúgy sokszor a tempójelzések, vagy pedig az átmenetek nem teljesen ugyanolyanok, mint amilyen a filmben szerepelt. Én ilyenkor néha szoktam venni a bátorságot, és ezeket az átiratokat megpróbálom úgy átírni, vagy hát hangokat természetesen nem változtatok, csak mondjuk a tempóval, vagy a karakterrel úgy bánni, hogy az az eredeti darabra még egy fokkal jobban hasonlítson. Hogyha pedig egy klasszikus darabról beszélünk, akkor pedig hát nagyon oda kell figyelni, hogy mi van a kottában, és hogyha valamit megváltoztatnánk, annak nagyon-nagyon jó indoknak kell lennie, hogy miért tesszük.
1: Egyre többet hallunk a mesterséges intelligencia zenei alkalmazásáról. Léteznek már olyan komoly zenei művek, melyeket részben vagy teljes egészében mesterséges intelligencia segítségével komponáltak?
0: Én a komoly zenére ezt egyelőre még abszolút nem látom veszélynek. Én is hallottam már ilyen mesterséges intelligenciával készült zenéket. Az a megérzésem, hogy ha valaki populáris zenét mesterséges intelligenciával kreál, vagy készít, akkor az a program az sémákat utánoz. Na most a komoly zenében a zeneszerzők általában ezekből a sémákból szeretnének tovább lépni. És éppen ezért szerintem azok a mesterséges intelligenciák, akik már meglévő dalokból próbálnak újat kihozni, mindezt nem tovább gondolva, azok nem jelentenek veszélyt pont amiatt, mert hogyha azt aztán meghallgatjuk kritikusan, akkor nem kapunk újat, és akkor nem lesz számunkra egy olyan dolog, amit szívesen hallgatunk.
1: 2023-ban Portugáliában a 4. nemzetközi karmesterversenyen nyert 3. díjat. Miért fontosak az ilyen nemzetközi megmérettetések, tapasztalatszerzések?
0: Ez egy mesterkurzus volt, és egy verseny. Sokszor egybekötik ezt a kettőt, ezzel igazából nem csak nekünk adnak lehetőséget, hogy tanuljunk, hanem hogy versenyben is kipróbáljuk magunkat, valamint ugye főleg a karrier elején nagyon jön egy-egy győzelem, és az első 3 díjazott az díjazva is volt. Egy ilyen kurzusnak a végén aztán az első 3 díjazott az adhatott egy koncertet.
2: Milyen fontosak az ilyen visszajelzések?
0: Szerintem nagyon fontos, ennél a kurzusnál pedig aztán végképp, mert itt a zenekar szavazott arról, hogy kit szeretnének, többek között természetesen a professzoroknak is volt döntési joga. Viszont ez egyrészt egy nagyon jó visszajelzés volt arra, hogy a zenekar élvezte a velem való munkát, valamint a professzorok is egyetértettek abban, hogy akkor nekem a döntőben van a helyem.
2: Van olyan, vezényelt már mindent, mindenkit, vagy van olyan zeneszerző vagy mű, amit esetleg még nem, és az mindenképp így a vágyak között lenne egy-egy nagy zenekarral?
0: Igazából nagyon sok van, amit még nem vezényeltem, és akikkel még nem vezényeltem. Igazából mindenképpen ugye természetesen a listán vannak a Mahler szimfóniák, a listákon vannak a Bruckner szimfóniák is, minden nagyobb mű, de ennyire a karrier elején igazából minden kisebb műt is mondanék, nagyon-nagyon sok mindent vezényelnék el először.
2: Volt egy olyan alkalom, amikor a koncert végén, mikor így felcsendül a taps is, meg a zenekar is ugye elégedett, amikor ugye az ember azt gondolja, hogy na ezért érdemes, vagy ezért csinálom.
0: Igazából eddig talán az összes koncert az ilyen volt. Nem csak az utolsó pillanat a jutalmazó a szakmámban. Én azt gondolom, hogy egy-egy ütem is szólhat úgy egy próbán, hogyha mondjuk valami olyat tudok mondani vagy csinálni, ami segíti a zenekart, és hallom, hogy egy probléma megoldódik, már az annyira jó érzés, hogy már azért megéri az egészet csinálni. Egy koncert végén meg főleg.
2: Van egy olyan nagy vágy, amit egyszer szeretne elérni, vagy szeretni magát egy olyan pódiumon látni, mint mondjuk a Najász koncert, az újévi koncertek?
0: Hát igazából egy ilyen álmom nincsen. Én szeretném a legjobb zenekarokat a világon vezényelni, szeretném, hogy minél több zenekarral módonban álljon, próbálni és koncerteket vezényelni, szóval, hogyha így álmot kéne mondanom, akkor az, hogy ezt megélhetés szintjén professzionálisan éveken keresztül öregkoromig tudjam csinálni.
1: Erdei Simonnak megköszönöm a beszélgetést, a nyári koncertekre jó felkészülést, a Bécsi Műszaki Egyetem szimfonikus zenekarával jó közös munkát és sok sikert kívánok. Hallgatóinknak megköszönöm, hogy velünk tartottak, mivel több szó esett róla, most hallgassunk is bele, az Aladdin filmzenéjével búcsúzunk, viszont hallásra!